0: Ez így múlzik, tehát ott tanom látszik, hogy áptomátnihez azt a nyányban a pont kell, hogy egy is átadják, hogy benne, ők hát, ők ott nincs náv, kassit nem átnihez, hogy így, bábi domán, de ott a kváncsét, csak a bábi, a tipiri kváncsét, hát a dehenzsé kváncsét from the government, ők a gondra, többet csúde, hogy donja.
1: Csamuk se jöge.
0: Köszönöm,
1: köszönöm. Smegy dzsíva. Köszönöm. Gyíjes, pszien, nöpci, bez moksen, igen, hosszá, last minute.
0: Gyanába most is itt nem, de már most nem, te bárc mondja, de én. De is ámogatsz már kerítsd.
1: Ágde, mi is tízen szkomden, Irene?
0: Ágde, nincs már szkomden.
1: Ágde, hogy se.
0: Ágde, hogy se.
2: Ik mag een Irene Nipas, zoals je mag aan ons van, pig, mag ik het beter, ik de baard, hem stag ik. Minu hij, hij en Jisho, hij minze wit madre, de Jiska, schakat, hij moest van een pd, je baard, de niet zijn. Zoals kan jij een boel, neem hem lopen, ik heb een saaie, of schaan niet, je baan jou. Kasjat salot, je baan jou, ik dan nam. O mag een gemondje, schabet meer, nu ijinan, hij en geschat, kasjengadet, je baan wasteel, nibi.